0: Good evening, ladies and gentlemen. This is Andrea. My husband, Andrew, is joining me as together we bring you the Kaposi Hungarian Hour. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, itt Andrea, férjem Bandival együtt jelentkezünk a Kaposi Magyar Rádió vasárnap esti műsorával a Digital Állomáson 89.7 HD 4 csatornán.
1: We are happy to have you join us tonight at WKSU's Digital Channel 89.7 HD 4.
0: We will spend the hour with great music, the music of Brahms, and will explore the Hungarian connection as explained